0: Metro FM. Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: DJ'yi yüzün salla. Metro Online'da.